bačka, kuplejčku, bum, bačka, kuplej, bum, bačka, kuplejčku, bum, bačka, kuplej, bum, bačka, kuplejčku, bum, bačka, kuplej, bum, bačka, kuplejčku, bum, bačka, kuplej, bum.